Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádió.

at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Ma lesz az idei retro véradás. Napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, 6 órakor hírek következnek. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ez a kabinet válasz lépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Veszélyes oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak

0: Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Club, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Nem a Mészáros Lőrinchez köthető cég üzemelteti tovább az M6-os egy szakaszát. Kormányfőként folytatná Alexander Vučić. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jönnek a részletek. Elvette a kormány a Mészáros-Lőrinchez köthető koncesziós vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élmény alap tanulás lehetőségétől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Béketervel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be Oroszországnak és Ukrajnának. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd. Miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását Alekszandr Vučić szerb államfő. Közölte, néhány napon belül kiírja az előrehozott választásokat, és ha megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, vállalja a miniszterelnök jelöltséget. Alekszandr Vučić azt is jelezte, hogy győzelme esetén minden eddiginél kisebb kormányt alakítana. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. Az Aranyosztály díjra 42 film esélyes 4 szekcióban. A nagyjáték filmes programba Enyedi Ildikó Csendes barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A film tavaly a Velencei Nemzetközi Fesztivál versenyprogramjában mutatkozott be, ahol a kritikusok nemzetközi szövetségének díját is elnyerte. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Gyere.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Serei Dániel, jazzdobos, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, itt lehetek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hadd kérdezelek egy picit, ha már Szakcsi Rádió, hogy Szakcsi Lakatos Béláról van bármifajta emléked, akár élő, akár zenehallgatási, vagy valami, ami nagy hatást gyakorolt rád?
3: Hát sok koncertjén voltam, több koncertje is nagyon mély benyomást tett rám. Talán egyet emelnék ki, a Climate Change lemez bemutatót, vagy hát nem is lemez bemutatót, hanem a felvétel, koncertfelvételt. Azon ott voltam, és az egy fantasztikus élmény volt. Például Rudy Roystont, a dobost nem is ismertem előtte, és az ott nagyon megfogott, meg hát az egész zene és az egész zenekar. Szerintem az egy csodálatos lemez.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor igazából ott már dobosként figyelted-e egy picit Szakcsi Lakatos Béla mellett éppen a aktuális dobosának a játékát, gondolom?
3: Hát igen. Ez, most nem emlékszem pontosan, mikor lemez, de már talán jazz tanszakos voltam, zeneakadémista.
2: Hogyan indult neked ez az egész jazzhez való viszonyulásod? Egyáltalán meghatározta-e önmagában a jazz már a fiatal gyermekkori éveidet is?
3: A szüleim klasszikus zenészek, és nagyon sok klasszikus zenei koncertre, kortárs zenei koncertre jártam egész fiatalon. A könnyű zenével elég későn ismerkedtem meg, tehát rádiót sem nagyon hallgattam kiskoromban, már hogy ilyen kifejezetten könnyű zenei rádiót, illetve kevés volt az ilyenfajta benyomás. Az első ilyen nagyon meghatározó élmény egyébként érdekes, mert eltávolodtam ettől a stílustól, de azt mondja, a Hungaroton lemezkiadónak volt egy jubileumi koncertje, amin pont a klasszikus zenei kötődés miatt a családdal elmentünk, és ott a végén a Benkó Dixieland játszott. Hát a Dixieland zene ma már nem annyira áll közel hozzám, de ott valami nagyon megfogott, és akkor elkezdtem érdeklődni a jazz iránt, és utána kaptam a családnak a klasszikus zenész, de jazzhez is hogy ez nyitottan álló tagjaitól három lemezt, azokat így sose felejtem el, a Herbie Hancock Taking Off-ot, a Keith Jarrett The Cure-t, és az Oscar Peterson Live at the Town Hall, ezt a három lemezt, és hát azokat ilyen, hát majdnem tönkrementek a CD-kat, annyit hallgattam.
2: Ők ezt olyan mi alapján válogatták össze?
3: Hát, ezt a szüleimtől kaptam, és szerintem ők akiket ismertek így jazzzenészeket, emlékszem, hogy elmentünk lemezboltba, tehát igazából a végeredményben ezt a három lemezt én választottam ki, de hogy kiktől lenne érdemes elkezdeni hallgatni, azt ők adták, a szüleim, és mondták, hogy hát ők ezeket ismerik, ezeket a zongoristákat, és hogy ezek biztos, hogy jó lemezek, és akkor én ott ezt a hármat választottam ki, nem is tudom, a Dunaparton volt, azt hiszem, egy CD-bolt ott a Vigadó tér környékén, mindegy.
2: Hogyha most valaki megkérdezné, aki még kevésbé járatos a jazzben, hogy mi az, ami lemezeket ajánlasz, akkor például ez olyan három lemez, ami szépen bevezethet valakit a jazzbe?
3: A Herbie Hancock Taking Off-ot azt mindenképpen kiemelném, azt szoktam is tanítványoknak is ajánlani, a Billy Higgins dobol rajta, nagyon sok transzkripciót leszettem arról a lemezről, azt tanítom is azokat a Billy Higgins transzkripciókat. A másik két lemez is szerintem nagyon jó. Talán mondjuk, ha valaki így meg akar ismerkedni a jazzzel, meg esetleg hangszeren kezdő, akkor inkább a Taking Off-ot szoktam példának felhozni.
2: De jól tudom, hogy nem is a dob volt az első hangszer az életedben?
3: Igen, úgy látszik, hogy nem tudok semmit eltitkolni.
2: Nem is szabad.
3: 8 évet hegedültem. Teljesen szabad akaratomból kezdtem el, de a vége fele már csak a fantasztikus tanárom Ásné Szili Éva szeretete és a kitartása segített az utolsó pár évben, hogy ne hagyjam abba, mert hát akkor már nagyon a jazz meg a dob érdekelt, és hát szerintem így az egész világ jobban járt, hogy nem hegedülök tovább, tehát hogy...
2: De a hegedűben ott volt, nem volt semmifajta szülői ráhatás, hogy esetleg akkor klasszikus vonalat lehetne?
3: Nem, egyáltalán nem. Hát annyi, hogy volt otthon egy hegedű, és én ezt egy csomószor elővettem, és aztán egyik nap mondtam a szüleimnek, hogy hát én ismertem az Éva nénit korábban, és akkor mondtam, hogy én szeretnék az Éva nénihez elmenni tanulni, és akkor a szüleim bevittek, és én ott azt hiszem, hogy 7 évesen közöltem, hogy akkor én szeretnék hegedülni, és tényleg volt egy, körülbelül a 8-nek a közepén egy intenzívebb időszak, amikor úgy tényleg gyakoroltam is, meg amennyire így bennem él, kicsit fejlődtem is, de hogy aztán egyre nagyobb lett a kezem, egyre hamisabban hegedültem,

0: pont ez a három említett CD volt az, ami egy kicsit átterelt a dobolás irányába, lehet azt mondani?
1: Hát egyébként lehet. Konkrétan ez a Benkó Dixieland nem is koncert, mert két számot játszottak, ugye ez egy ilyen nagy ünnepség volt sok fellépővel. Igen, ez a koncert, és akkor egyébként nagyon sokáig a bőgő és a dob között variáltam, tehát nem az a típusú dobos vagyok, aki otthon ütötte a lábosokat, és akkor a szülők mondták, hogy nem, akkor be kell iratni dobolni a gyereket, hanem ez egy ilyen nem túl hosszú, de abszolút racionális döntésnek a következménye. Kifejezetten a basszus meg a dob, ez tetszett, és akkor azt hiszem, hogy egy kicsit amiatt húztam a dob felé, hogy azért az többféle, akkor lehet végül is, amiket inkább a klasszikus zenébe használok, ilyen marimba, xilofon, esetleg a perkusszív, ilyen konga, bongó, mindenféle ütős hangszerek. Tehát egy sokkal nagyobb tárház, mint hogy egy konkrét hangszer. A bőgőnél meg ugye basszusgitár váltás, és akkor nagyjából azt láttam, hogy ennyi a dolog vége. És akkor ezért lett a dob. Egyébként klasszikus ütőt is tanultam az elején, tehát hogy ott volt is ez a sokféle hangszer.
0: Azóta nem kísér, vagy kísért, attól függ, hogy vesszük, a hegedű a jazzben, hogy ezzel nem lehetett volna elképzelni valamilyen utat?
1: Szeretek egy-két felvételt, amin van hegedű, tehát akár a Stefan Grappelli, vagy a Jean-Luc Ponty, tehát hogy nem tudom, hogy a neveket azt jól ejtem-e, de hogy mondjuk így saját formációban így valahogy nem hallom a hegedűt, meg nem annyira az én világom. Igazából az akusztikai tartomány, tehát a hangerő tartománya miatt valószínűleg a dobbal amúgy nehezen fér össze mondjuk, és én szeretek ilyen abba gondolkodni, hogy mondjuk hangosítás nélkül is működjön az a felállás szinte, tehát hogy nyilván amikor mondjuk bejön egy ének vagy ilyesmi, akkor az persze nehezíti a dolgot, de hogy minél inkább abban lenni, hogy szinte akusztikusan meg tudjon minden szólalni arányosan.
0: Kik voltak későbbiekben, vagy amikor elkezdtél dobolni, a legjelentősebb tanáraid, akiket említenél?
1: Na, ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert nem szeretnék senkit kihagyni. Tulajdonképpen konkrétan jazzdobot azt Nestor Ivántól kezdtem el tanulni. Előtte azonban megemlíteném Konrád Pétert, aki a klasszikus ütőtanárom volt, és hogyha az ő zeneszeretete meg kitartása nincs, akkor lehet, hogy ma nem ülnénk itt, vagy legalábbis én nem ülnék itt. Utána Nestor Iván, Sárvári Kovács Zsolt, jazz tanszakon Jeszenszky Gyuri, Berdis Tamás, Benkó Ákos, közben magánórákat vettem Balázs Elemértől, Mohai Andrástól, jazz tanszak előtt Gerőj Tamástól a Bartók Konziban tanultam, Németh Ferenctől és Csőr Zoltántól vettem magánórákat szintén, amik nagyon sokat segítettek, és akkor persze klasszikus ütő melléktárgyak is voltak minden iskolában, most gondolkodom, hogy mindenkit elmondtam-e. Amíg eszembe jut valaki, akkor később.
0: Jó.
1: Hirtelen.
0: És olyanok, akik nagy hatással voltak rád, nem tanáraid, de említenéd őket, mint idoljaid, akiket sokat hallgattál, és mindenképpen inspiráló erőként tekintesz rájuk?
1: Nagyon-nagyon sok van, tehát hogy főleg a mainstream jazzen belül szerintem nagyon sok jazzdobost hallgatok, és a tanítás miatt nagyon sokat hallgatom hát mondjuk így csúnyán, hogy régi nagy ikonokat, tehát a Philly Joe Jones, Elvin Jones, Billy Higgins, ha már őt említettem korábban is, de hogyha mondjuk így le kéne szűkíteni egy pár emberre, akkor hát egyrészt ugye játszom big bandben, úgyhogy a big band dobolás az nagyon, nagyon érdekel, és nekem ott az abszolút top az a Jeff Hamilton. Egyébként kombódobolásban is elképesztő, de big band dobolásban nekem ő a legnagyobb kedvencem. És ha mondjuk egy-két embert szabadna csak mondani így általában véve jazz dobolásból, akkor a Brian Blade az egyik állandó top, és most éppen, de ez általában változik. Azért mondtam kettőjüket először, mert ez úgy évek óta már fix, de mindig van egy időszakosabb, nagyon nagy kedvenc, az most éppen az Eric Harland, de ez változik így, de ők

0: Ha már említetted a Big Bandet, akkor ez hogyan jött az életedben ez a nagyzenekari dobolás?
1: A Jazz Tanszak első évében a László Attila ugye vezeti, vagy legalábbis amikor én odajártam, akkor ő vezette a Zeneakadémia Big Bandjét. Úgy alakult, hogy valahogy nem volt dobos, mert akik már odajártak egy pár éve, ők nem, már mindenki volt a Big Bandben. És akkor elsősként nekem az óriási nagy falat volt, tehát kottaolvasásba is még azért nagyon az elején jártam, tempótartásba, technikai dolgokba, tehát hogy mindenből kellett volna sokat fejlődjek, hogy ott valamennyire helyt tudjak állni. De mivel nem volt jelentkező, ezért úgy gondoltam, hogy beleugrom a mély vízbe, és az akkori elsős masteres kollégával, Laskai Petivel mi voltunk ketten a dobosok a Big Bandben, és hát nyilván akkor nagyon nagy küzdelem volt számomra, hogy ott valahogy helyt tudjak állni, de nagyon erős benyomást tett, és elképesztően megszerettem a Big Band zenét. Korábban is egyébként szerettem, mert én amikor említettem ezt a Benkó Dixieland koncertet, utána tulajdonképpen az egész jazz történetem végigmentem, mert pont akkor ment ha jól emlékszem, a Duna TV-ben az Egyszer volt a Jazz című sorozat, vagy a jazzként is szokott lenni. Jól emlékszem, ez egy 12 részes ilyen TV sorozat a Ken Burns jazz könyve alapján.
0: Igen, végigveszi a teljes jazz
1: történetet. És én azon az egészen végigmentem, és egy-egy lemezt is vettem ilyen régebbi, tehát Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, tehát hogy úgy, amiket ott mondtak a tévében, úgy egy-egy leveszt mindig vettem az adások után, hogy legyen, meg főleg amiket elmondtak ott zenéket. Tehát, hogy valamennyire már így hatott rám előtte is, és érdekelt, meg kifejezetten szerettem pont a Duke Ellington, meg a Count Basie-t. És akkor jött ez a Zeneakadémiás ügy, és akkor nagyon nagy csend, és hát utána igazából egy szerencsés véletlen folytán, ugye ahogy szokott lenni, volt egy koncert, amire már senki nem ért rá, akit ismert a Budapest Jazz Orchestra, és akkor valaki engem beajánlott ott, ha jól emlékszem, a Jeszenszky Gyuri, és akkor hát ott beragadtam a Budapest Jazz Orchestrában.

0: hogy kell elképzelni, hogy egy repertoárt megtanulni, vagy mennyi idő kell egyáltalán ehhez?
1: Hát ezt ugye nem felejtem el azért ezt a pillanatot, ez körülbelül ilyen 10 nappal, 2 héttel a koncert előtt lehetett, és emlékszem, hogy beteg voltam, és otthon feküdtem este, és akkor hívott a Kolman Gábor, hogy hát én jártam hozzá ugye még a konziba, de hogy már régóta nem találkoztunk, és hogy hát hogy lenne egy ilyen dolog, hogy Budapest Jazz Orchestra koncert, és hogy jó-e nekem, és akkor ráértem, és volt 2 próba, ami a baj volt, és ez mindmáig szerintem a Big Bandben az egyik legnehezebb, hogy nem volt a műsor előre elküldve, vagy ilyesmi, mert szorította őket az idő, más koncertekből estek át, és ha jól emlékszem, én oda kerültem az első próbán, és akkor láttam a kottákat először, és nagyon izgalmas is volt, mert mondták, hogy ott van egy nagyon régi dobcuc, aminek csak a fele van meg, de hogyha kiegészítőket hozok, akkor az úgy teljesen jó. És sosem felejtem el, hogy az Every Little Beat Helps című embertelen gyors swinget játszottuk a próba végén, és beszakadt a lábdob bőr, mert ez egy régebbi dob volt, nem volt a bőr cserélve, az ottani dobosok nem is használták, az csak olyan tartalékban volt, és beszakadt a lábdobbőr, és tehát nem elég, hogy kottát kell olvasni, upswinget dobolni, Big Bandbe, életemben úgy professzionális helyzetbe először ülök, de még a lábdobbőrt is beszakítom, hát mondom, ez egy tragédia.
0: Innen volt szép akkor nyerni, de gondolom aztán jól sikerült, hiszen azóta is dobolsz a Budapest Jazz Orchestrában. És ha ezt szűkítjük, ezt a nagy zenekart, akkor számodra hogyan alakultak, és milyen számban jöttek új formációk, amiben közreműködtél?
1: Hát én szerintem nagyon szerencsés vagyok, mert most pont reggel átgondoltam, hogy milyen zenekarokban játszom, mert az van, hogy papíron nagyon sokban játszom, de azért ami aktívan legalább évente koncertezik, azért az nincs annyira nagyon sok, de azért nem is panaszkodom, és azok a zenekarok, azok mind közel állnak hozzám, és én azt gondolom, hogy a jazzen belül nagyon sokféle stílus szeretek, és tulajdonképpen ezek a zenekarok lefedik az összes általam szeretett irányzatot. Nem tudom, hogy most itt van lehetőség, de nagyjából felsorolnám csak
0: azért, hogy a kérdésre
1: is így tudok válaszolni.
0: Persze.
1: Tehát, hogy az említett Budapest Jazz Orchestra, hogy lefedi ezt a nagyzenekari hangzást, iszonyat széles a repertoár, tehát az egészen populáristól a nagyon kortár jazzig, vagy a nagyon mai aktuális jazz irányzatokig mindent magába foglal, és hétről hétre nagyon nagy kihívás, és szerintem óriási tanulási lehetőség is, tehát minden próbán azt érzem, hogy itt még hatalmas fejlődési lehetőség van, márhogy számomra. A feleségem zenekara, a Pankasztik, az egy kifejezetten Django Jazz alapú zenekar, ami szerintem egy kicsit a populáris irányból közelíti meg a jazz, de közben meg mindig vannak olyan kis trükkök, kis aszimmetrikus periódusok, amiktől azért nem egy szokványos dolog.
0: Lehet valahogy definiálni ezt a Django Jazz-t, hogy ez mi is
1: pontosan? Hivatalosan ez a zenekar, ez a Django Pop nevet viseli stílus meghatározásnak. Hát igen, tehát hogy nagyon sok magyar nyelvű dal van, és azért Kálmán Tamás zeneszerzővel együtt a zenekar törekszik arra, hogy ne szakadjon el ettől a kiinduló ponttól. De igen, hát szóval a Django Jazz az, hogy azt kéne nekem most megfogalmazni, hogy ez micsoda?
0: Nem is feltétlenül, mondjuk aki még nem hallotta, és szívesen elmenne a koncertedekre, hogy mire számíthat.
1: Ugye Django Jazz, Manus Swing, Gypsy Jazz, ezeket nagyjából szinonimaként lehet használni, és ennek az egésznek az alapja az, hogy van egy kifejezetten Django gitár nevű hangszer, ami hát most én nem nagyon bennék bele, mert nem vagyok gitáros, meg hangszerszakértő sem, de hogy egy kicsit más a maga az a nyílás a húrok alatt a gitáron, más formájú, illetve az egész gitárteste, hogyha valaki megnéz mondjuk egy akusztikus, hagyományos akusztikus gitárt, meg egy Django gitárt, akkor teljesen máshogy néz ki a test, és van egy elképesztően egyedi megszólalása, amitől ezt a nagyon feszes negyedelő 2/4-es lüktetést kettőn ilyen hangsúlyozott lüktetést lehet játszani, és ez tulajdonképpen ez határozza meg ennek a stílusnak az alapját. Nagyon sokszor a dob az inkább ezt a fajta lüktetést erősíti, csak majdnem, hogy úgy kell gondolni, mint hogyha én is a gitárnak a ritmusát kéne játszan, tehát hogy mondjuk nem úgy kell gondolkozni szerintem, mint hogyha valaki swinget dobolna. Meg a bőgő nagyon sokszor 1/3-as lüktetés, tehát nincs ez a pum-pum-pum-pum walking bass, hanem most nem tudom, hogy mennyire menjek bele szakmai nyelvezetbe, de hogy ettől van egy ilyen nagyon izgalmas, folyamatos feszítő lüktetés, hogy a bőgő és a gitárnak a 2-4 az folyamatosan felváltva szólal meg, és szerintem ez, nyilván ez a swingbe is valamilyen formában megtörténik, csak itt sokkal kevesebb a variáció a ritmus szekcióban, tehát a zenekar magjában.
0: Egyébként ez jazz történetre, gondolom Django Reinhardt-tól ered valami,
1: igen, a Django
0: Vittel és a Django.
1: Ez a 900-es évek első felének a közepe, uh-huh, nagyjából.

0: pankasztiknál tartottunk, és hogy mely formációk még, amiben téged tetten lehet érni.
1: Hogyha most már így megnéztük, hogy mi az, ami nem feltétlenül kortárs, ez akkor itt kontrasztba állítanám az Olá Krisztián kvártettel, ami így a kompozíciós zenét és a teljesen szabad improvizációt felváltva egyik pillanatról a másikra változtatja, illetve a Kada Ad Libitum nevű zenekart, ami Várik Lászlónak a hát papíron free jazz zenekara, de mostanában egyébként vannak konkrét számok, amiket nagy szeretettel játszunk, és aztán abból lesz utána később free jazz. De hogy mindenképpen, illetve a Chris Deville trió, Ördög Krisztián triója, amit szintén a Jazz Tanszak első óta nyúzunk, az is így a free jazz, a páratlan ritmusok, különböző magyar, illetve akár balkán népzene eredetű dallamok felhasználásával van, és talán ide sorolnám a saját zenekaromat is, ami a Serej Dániel Refraction, ami szintén olykor-olykor a free jazz felé is kacsingat, de ott is van magyar nyelvű szám, szerintem egy nagyon színes műsor tudtunk össze rakni. Viszonylag új zenekar, Hofecker Dániel New Day Sextet nevű zenekara, amivel mostanában egyre többet játszunk, hála Istennek, ami viszont egy hagyományos kvintet, igazából egy ritmuszekció plusz kétfúvós kvintet, és egy ének, és Dainak a hangszereléseit és saját számait játsszuk, illetve Schreck Ferenc harsonással van egy triónk, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, mert elég kevés harson a bőgődobb trió van a világon, és a Feri rajta van, hogy minél több megszólalási lehetőséget kihozzunk ebből a felállásból, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog.
0: Annyiféle zenekar, annyiféle stílus, és már ha a jazz történetben vagy a korszakokban utazgatunk, ugye a free-től egészen a, mondjuk így akkor, hogy ez a Manus Swing, vagy, hogy vagy a Django. Hangulatilag ezt hogy tudod követni adott napnak, vagy adott zenekarral a fellépéseket? Mindig magadra kell parancsolnod, hogy most ilyet fogunk játszani, most olyat, vagy te folyamatosan mindegyikre nyitott vagy?
1: Szerintem folyamatosan nyitott vagyok mindegyikre, viszont abban biztos, hogy még kell fejlődjek, és biztos, hogy ennek szerintem nincs vége ennek az útnak, hogy 100%-osan a stílusban jártasnak lenni, és 100%-osan abban a stílusban maradni. Nem kell magamra szólnom kifejezetten, de folyamatosan keresem ezeket a dolgokat, hogy stilisztikailag mi fér bele a dobolásba ezekben a különböző zenekarokban. Nyilván mondjuk 10 évvel ezelőtt ezt sokkal aktívabban kellett keresnem, meg sokkal többet kellett gondolkozzak ezen. Adott esetben a próbákon, koncerteken is sokkal többet kellett gondolkoznom ezen. Most inkább csak a köztes időkbe, tehát amikor nem tanítok, nem próbálok és nem játszom, akkor szoktam ezen töprengeni, illetve felvételeket hallgatni, hogy mit lehet még máshogy, mit lehet még jobban csinálni.

0: Ez sok idő egyébként, mondtad, hogy ha köztes időben, tehát hogy erre azért jut időd, mert a tanítása, a játékok, stb.
1: Nem sok, de jut.
0: Mondjuk vagy direkt szakítasz szerint.
1: Sok vezetés közbeni zenehallgatás, utazások közbeni zenehallgatás, az nagyon sokat, meg azokat is, azokat időket próbálom aktívan felhasználni.
0: Tehát a mi kikapcsolódás az is azért javarészt a zenéről, vagy a jazzről, vagy az önművelésről szól?
1: Hát igen, igen.
0: Amit a saját zenekarad kapcsán olvastam, pont legutóbbi Opus Jazz klubos fellépésed leíratában, hogy mindig megjelenik egy kis szöveg a zenekarról, és ez nem tudom mennyire felel meg a valóságnak, sok esetben szerintem megfelel. Csak nagyon érdekes volt, az előbb már említetted itt a 20. század elejét, ugye akkor még beszéltünk a Django Reinhardt, stb. Na most itt a 21. század első évtizedeinek a tapasztalatáról ír ez a szöveg a zenekarod a Reflection kapcsán, és hogy a zenei reakció arra az ellentmondásra, hogy olykor élvezettel lubickolunk a technikai fejlettség és a kommunikációs hálózatok rengetegében, máskor viszont inkább elrejtőznénk mindenki és minden elől. És ez nagyon érdekes szerintem, hogy tényleg ez a érzés, vagy ez az érzet, ami motiválja ennek a zenekarnak a világát?
1: Ezt én írtam, ezt a pár gondolatot.
0: Nagyon izgalmas.
1: Amilyen nehezen szülök meg mondjuk egy saját számot, ez így elég hamar kicsúszott ez a kis leírás a zenekarról. Nyilván lehet, hogy egy kicsit túl van költve a megfogalmazás, de egyébként én tényleg hiszek ebben, meg tényleg ezt gondolom. Ha valaki egyszerre eljön, vagy eljött már egy Schrader Daniel Reflection koncertre, akkor ott szerintem a jazznek viszonylag sok irányzatával találkozhat. Most nyilván nem úgy kell felfogni, hogy Manus Swing, meg Bebop, meg Fusion, de hogy vannak egészen szabad zenei dolgok, egészen finom, szerintem nagyon elgondolkodtató és kikapcsoló pillanatok, és vannak szerintem nagyon intenzív, energikus pillanatok, amik feszegetik a határokat, hogy kinek mi a tűrés határa, akár diszonanciában, akár hangerőben, zenei intenzitásban, energiában. Szóval én nagyjából azt gondolom, hogy ez így van, tehát amennyire így a tanítványaimmal is, meg a barátaimmal beszélgetek, azért egyre többször van az, hogy akár a social médiába való megfelelés, a folyamatos helytállás millió zenekarban, különböző zenei szituációkban, vagy az élet bármilyen szituációjában, és vagy ezek a dolgok, ezek sokszor megterhelőek, és olykor-olykor el sem merjük mondani magunknak, hogy kell egy kis kikapcsolódás, és egy kicsit meghúzni a határt, és mondjuk csak magunkkal foglalkozni, vagy csak a családunkkal, vagy csak a legközelebbi hozzátartozóinkkal. És mi valahogy ezeket a pillanatokat próbáljuk vegyíteni a koncerten, hogy legyen olyan is, amikor az ember egy pillanatra így elgondolkodik, ellazul, és valami olyat hall, ami ilyen nagyon megnyugtató, de azért azt is próbáljuk kifejezni, hogy bennünk olykor-olykor milyen feszültségek vannak.
0: Érdekes, hogy Olá Krisztián ebben a zenekarodban is közreműködik vele, nagyon jól megtaláltátok így zeneileg a közös hangot?
1: A Krisztiánnal 2012. január óta játszunk együtt, azt hiszem, jól emlékszem. Neki több különböző formációjában is játszottunk együtt, sokszor helyettesíteni is hívnak minket együtt különböző zenekarokba, illetve hát most is aktívan ugye három zenekarban játszunk együtt, a Pankasztikban, a Krisztián kvartettjében és az én saját zenekaromban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól megtaláltuk. Ja, hát és nem is beszélve arról, hogy a Krisztián ötlete volt, hogy amikor 10 éve játszottunk együtt, akkor csináltunk duóban egy koncertet, és abból volt még egy pár, tehát itt ami 2-3. Hát én azt érzem, hogy megtaláltuk a közös hangot. Nyilván valamikor mondjuk a másiknak, hogy ezt ne így csináld, vagy ne úgy csináld, de szerintem ez kell.

0: Szóba került az előbb már többször is a tanítás. Ez mennyire központi szerepet tölt be most jelenleg az életedben?
1: Elég központit. Ugyanúgy, ahogy itt beszéltünk a különböző stílusokban való játszásról, és ott is érzem, hogy kell fejleszteni magamat, a tanításban is nagyon érzem, hogy kell fejleszteni magamat. Folyamatosan keresem, hogy lehetne azt a struktúrát, amit én nagyjából kitaláltam, meg így kialakult. Azt hiszem, hogy 10 éve tanítok körülbelül, tehát hogy az alatt kialakult struktúrát, hogy lehet feljavítani, hogy lehet még jobban összpontosítva és hatékonyabban átadni. Egyfolytában írok le transzkripciókat, illetve gyűjtök is transzkripciókat, tehát csomó amerikai dobos van, akit követek, és fiatalabbak is, meg olyanok, akik tanítanak, akár egyetemeken is, és ott is csomószor vásárolok meg töltök le transzkripciókat, amik akár ingyen elérhetőek, és akkor ezeket így próbálom beépíteni a különböző oktatási anyagokba. A tanítványaim is nagyon sokszor hoznak új feladatokat, tehát nincs igazából lehetőség arra, hogy az ember jelengedje magát, illetve a saját magamon is nyilván érzek abszolút csomó dolgot, ami hiányterület, és ami még fejlődni kéne, és akkor magamat, illetve a tanítványokat is próbálom fejleszteni.
0: Még egy dolgot kérlek, árulj el, hogy ugye szeptember elején megy le ez a beszélgetés, mennyire látsz előre, akár saját formációddal, akár a többi zenekarral, nagyságrendileg mik várnak rád ebben az évben?
1: A Budapest Jazz Orchestrát azt fel sem tudnám sorolni, tehát hogy
0: rengeteg fellépés.
1: Nagyon sokféle különböző műsor, szerintem tényleg mindenféle stílusban, szinte mindenki számára van olyan, ami megtalálható lesz, egészen régi swinges ügyektől Aretha Franklinen át mindenféle műsor várható egész év végéig, úgyhogy nagyon javaslom mindenkinek, hogy kövesse az eseményeket. A Punkasztik zenekarral és a saját zenekarommal lemezfelvételek előtt állunk, úgyhogy nagyon izgalmas folyamatok vannak éppen. A saját zenekarommal, ha minden jól megy, akkor egy stúdiókoncerttel összekötött lemezfelvétel lesz, úgyhogy erről majd pontos időpontok és elérhetőségek lesznek közzétéve. Úgy tervezzük, hogy hát tulajdonképpen egy pici demoanyagunk van, ami már elérhető YouTube-on, de azokat a számokat és az azóta készült új számokat is rögzítenénk, és ami most egyre elterjedtebb, hogy így megtörténik maga a stúdiófelvétel, ugye olyan körülmények között, hogy egy lemezfelvétel szokott lenni, és akkor utána játszanánk az egészet még egyszer koncertszerűen. Viszonylag kis stúdióba megyünk, úgyhogy csak a nagyon résen levők fognak tudni bejutni. A többi zenekarral is egy csomó fellépés várható, most így hirtelen olyan, amit így kifejezetten ki tudnék emelni, az a Magyar Zeneházában játszunk a Kada Ad Libitummal, ott van mindig egy ilyen bakelitlemez vásár, és a Kadával nagyon sok bakelitlemezünk van, és ott fel is fogunk lépni majd szeptember közepén. Most így nem tudom, hogy tehát...
0: Ez már így is nagyon.
1: Mit mondhatnék még?
0: Ez már így is...
1: Várom az évkezdést, az első hét, amikor beosztjuk az órákat, az nagyon veszélyes, hogy mindenkinek legyen órája, és én is mindenhez tudjak igazodni, de utána már a koncert életbe belecsapunk.
0: Hát ez izgalmasan hangzik. Örülök, hogy ezeket elmondtad, és hogy beszélgettünk, és akkor majd a megjelenő anyagokat pedig várjuk, és örömmel adjuk majd mi is le a Szakcsi Rádióban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy beszélgettünk.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: A Jazzport mai adásának vendége Serei Dániel, jazzdobos tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzport a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnicki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Az autópálya koncesziót is felszámolják. Újabb túlélőket találtak Nepálban. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Szerződés bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program közleményében úgy reagált, nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk, a szerződés felbontása pedig a gyerekeket fosztják meg az élmény alapú tanulás lehetőségétől. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik, üzemanyagtartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart, továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovácsműhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. Íreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Patay György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnicki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez még egy ilyen kis forradalmi tett volt, mert most megint csak természetes, hogy a zeneiskolákban lehet tanulni szaxofonon, valahol jazz szaxofon is van már alapfokon. Volt egy nagyon cuki történet, hogy lejött a cselló tanár a fölöttünk lévő teremből, kopogott, kinyitott az ajtót egy középkorú hölgy, és azt mondta, hogy ezt most azonnal fejezzük be, amit csinálunk, mert a gyerek nem akar csellózni, hanem azt akarja hallgatni, amit játszunk. Ez meg megerősített engem abban, hogy jó irányba kapizsgálok.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Patay György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnyiszky Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Tobi-di-tobi-di-di-di-da.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
2: A mai napig, napról napra azt élem meg, hogy mennyire gyönyörű maga az instrumentum, a gitár, az nekem egy mondhatom, egy gyerekkori szerelmem, és van is jó pár gitárom, és mindegyiken egy kicsit más szeretnék játszani, mindegyik egy picit más, hogy hívogat arra, hogy akár zenét írjak rajta, vagy éppen játszak. Azért van többféle gitár, mert mindig megpróbálom az adott estéhez, vagy az adott hangulathoz a lehető legjobb hangszert és effekteket kiválasztani, amivel leginkább saját magam tudok lenni az adott zenei produkcióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnicki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Meghosszabbították az ukrán menedékesek védelmét. Több megyében és a fővárosban is károkat okozott a viharos szél. Változékony idő várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbelépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős, különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget nyújtson az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett tárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintjába a költségvetésnek. Hozzátette, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya, valamint a versenyképes magyar KKV-szektor. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganzábravám gazdaságfejlesztési program keretében induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó, influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és az egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Ami az időjárást illeti, sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 25 és 33 fok között alakul, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnyiszky Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az egy fontos dolog, hogy gyermekkoromban itt Pomáz, Szentendre a második hazám, úgy szoktam mondani, mert ott kezdtem el a zeneiskolába tevékenykedni, és nagyon sokat jártam át oda koncertekre, később meg kiállításokra, de hogy már gyerekkorban is az a közeg, ami Pomázon körülvett, hogy a különböző nemzetiségek és a magyar kultúra csodálatos szimbiózisban élt együtt, és ennek egy nagyon fontos része volt a zeneiség, főleg a népzenék, tehát a szlovákok, svábok, szerbek népzenéhez ott körülvett minket, gyerekeket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Patay György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párniszki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage?

0: Bakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Fábián Julinak a lemezét, meg az ő munkásságát még a Konziban ismertük meg, tehát amikor én az Etüd Konziba jártam, akkor jött ki ez a Honey and Chili lemez, és borzasztóan nagy hatással volt szerintem az akkori énekes generációra az, amit ő csinált, és tényleg világossá vált, hogy nem kell elmenni más irányokba, vagy nem kell kompromisszumot kötni, mert nyugodtan lehet tényleg olyan zenét játszani, amilyet mi hallunk belül, és arra kell az energiát fordítani, hogy leginkább az szólaljon meg kifelé is, amit belül hallunk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnicki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patai György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az autópálya koncessziót is felszámolják. Légi bemutató közben zuhant le egy görög vadászgép, mindkét pilóta meghalt. Változékony idő várható. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzati kommunikációs szócső sem. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták föl. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált a környezetvédelmi rendszer változásaira, amit meg kell reformálni. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F-4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki sem sérült meg. A baleset egy Athénhoz közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 3. és 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítani. Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat, holnap gyengén felhős napos időnk lesz, a szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Majd ezt követően a Párnicki Quartet koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük. Azt mondták, hogy itt valid is, és még jó is, ha beszélek, és én nagyon szeretek beszélni, mert hogy pont attól válik nekem is személyessé a koncert, attól tudom elmondani, hogy miért kapcsolódok egy számhoz. Ez az első szám arról szólt, vagy azért írtam meg, mert bizonyos kapuk kinyíltak egyszer, aztán be is zárultak, és utána gondolkoztam, hogy van-e még szükség az én számaimra, vagy ami belőlem jön. És valahogy mégis csak elültetődött egy mag bennem, pontosan azért, mert más koncerteken részt vehettem, és láttam, hogy olyan sokféle a zene, és az álmok olyan sokfélék, és igazság szerint, hogyha valaki szívvel, lélekkel csinál valamit, az megnyit olyan kapukat, ami egyébként nem nyílik meg. És igenis azt gondolom, hogy kell, hogy mindenki belerakja magát valamibe. Nem kell feltétlenül mindenkinek híresnek lenni, lehet teljesen kis, egyszerű szakmát is szívvel, lélekkel tenni, vagy csak az ember ott, ahol van, azt úgy csinálni. Na és hát erről szól az Álmok tengere. A második számunkat pedig azért választottam ki egyrészt, mert sose gondoltam volna, hogy Tina Turnert fogok énekelni. És nem is gondolom, hogy olyan fantasztikusan jó hangon van, de ebben a számban még akkor is, ha tudom, hogy miről szól, de nekem nem a szövege tetszik a legjobban, hanem az a dög, ami benne van. És az is azért tetszik, mert néha úgy érzem, hogy kell az emberben, hogy legyen valami dac azzal kapcsolatban, amikor megy előre, és vannak gondolatai, és meg kell küzdenie. Jöjjön az I Can Stand the Rain.

Nagyon szépen köszönjük. A következő dalt arról írtam, hogy én nagyon-nagyon mélyen hittem Istenben. És voltak elképzeléseim, nem az volt az elképzelésem, hogy úgy működik, mint egy ilyen kóla, vagy ilyen automata, hogy bedobom a jóságot, és kijön a kóla, vagy a csoki, vagy a mit tudom én mi. De igenis volt egy olyan elképzelésem, hogy én bizonyos dolgokat megteszek, és aztán van valami védettség, van a nehézségeknek egy határa, ami nem ér el. És aztán kiköltöztünk Ausztriába, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden átkozott nehézség elért. És én akkor lelki hajót rötlettem, és nagyon-nagyon csalódott voltam, és úgy éreztem, hogy mindaz hazugság volt, amiben hittem. De aztán rájöttem, hogy az én gondolataimban volt a hiba, mert hogy én úgy képzeltem, hogy az én gondolataim szerint nem történhet meg egy csomó minden, és hogy egyszerűen nem méregetnem kell a velem megtörtént eseményeket, hanem bármi is történik velem, abban kell, hogy bízzak, hogy ezt Isten valahogy kezében tartja. És hát erről szól ez a dal, és arról, hogy visszafordultam hozzá, és kikötöttem egy szigeten a hajótörés után. Bizony úgy volt.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: És most egy nagyon aranyos számot hoztunk, ha szabad így mondanom. Ez egy karácsonyi albumon van rajta, a Boy Toriannak, a Vigyázz magadra fiam, ami azért nagyon tetszett, mert egyszerűen zseniális hangulata van. A másik pedig az, hogy egy ponton mindenki elérkezik arra, hogy el kell hagyni a családi fészket. És akkor jön rá, hogy mennyi támogató rendszer veszi körül a pékségben a néni, aki kedvesen mosolyog, a gyógyszertárban, a boltban, a nem tudom micsoda. És én még nem tudom pontosan, hogy kell, mert az én gyerekeim is nőnek, és csak remélem, hogy el tudjuk azt érni, de hogy mennyire fontos, hogy egyrészt valahol vannak a gyökereink, a másik, hogy a gyerekeink el tudjanak menni, merjenek elmenni, aztán pedig, ha mégis arra van szükség, akkor visszamerjenek jönni. Szóval vigyázz magadra, fiam!

Спасибо, Света. Ez egy nagyon új szám, és először a címe volt meg, hogy a szultán piros takarója. A világból mindenféle nyomás érkezik, és akár egy főnök, akár egy szülő, akár egy bárki ránk akarja telepíteni magát. És nem mindig lehet ebből jól kijönni, vagy nem lehet mindig kibújni alóla. Valamikor persze lehet hátat fordítani, de nem mindig is, hogy akkor valami módon az embernek magára kell szabni azt a piros takarót, amit rá akarnak dobni. A másik oldala pedig az, hogy valamikor olyan emberek vannak mellettünk, akiknek sokkal nagyobb a lehetősége, mint amit mi tudunk megtenni. De én akkorát tudok lépni, amekkorára én vagyok képes. És ezt tudni kell. Remélem, hogy érthető lesz ez a dal, és hallgassátok sok szeretettel a szultán piros takarója.

A következő dalt a fiamnak írtam, az első fiamnak, és erről már annyit beszéltem, hogy most kivételesen nem fog hosszan beszélni, hanem csak annyit mondok, hogy az aranyszálak következik.

0: Nagyon szépen köszönjük. Azt pontosan nem tudom, melyik hívben, de emlékszem, hogy egyszer csak a Rutka Robival csináltak egy lemezt, és én sárga voltam az irítségtől. Hogy lehet ilyen szép dalokat, hogy lehet ilyen szép szöveg. És hogy egyébként is, ahogy megszólalt, és nem úgy voltam sárga irígy, hogy ezért aztán én nem szerettem őt, de annyira szép lemez volt, és most adódott egy alkalom, hogy én hívhattam őt el, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy el is jött, és ez a Fűr Anikó, és el szeretnénk majd nektek játszani egy számot. Fogadjátok sok szeretettel!
1: Szép jó napot mindenkinek, köszöntök mindenkit, ezután a felvezető után már akkor tudom mihez tartani magam, majd nehéz lett. Magasra tetted a lécet, köszönöm szépen! Erről a bizonyos első lemezről, amit Rutka Robi jegyez, mint zeneszerző, és hát ugye Verocska közreműködött csodálatos hangjával.
0: Szabó Edi.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Az első lemezt még követte még három, tehát összesen négy CD született így a Robi zeneszerzésében. Hát vannak Jamie szerzemények is rajta, meg Borlai Gergő. És az első kettőnek, akit így ide citálok a dalszövegeken és most egy versen keresztül, nem más, mint Bereményi Géza, aki a két első lemeznek a szövegírója, a kedves barátom, barátunk. És nagyon érdekes, hogy valahogy úgy szerkesztődött, vagy úgy adódott össze ez a rövid megjelenés, hogy két női névhez kapcsolódik, és ráadásul a közeg is azonos, az iskola, csak a katedra egyik és másik oldalán. Az első, amit most énekeltem, egy bátorság lecke tulajdonképpen. Azt a hizelgő pár sort kaptam Gézától az első lemez kapcsán, hogy ő a dalok írásakor megpróbált Fűr Anikóvá válni. Hát én ezt köszönöm neki, és nagyon megtisztelő és csodálatos. Ugye a Váteszek is egy másik dimenzió világában mozogva úgy tudta szublimálni az én kis életem történéteit, mint hogyha az valóban érdekes lenne, és nem csak egy hétköznapi sors. Most következzék akkor az egyik kedvencem, hát ezt a dalképében Cseh Tamás jegyzi, a 20. század nagy krónikásai, ők ketten. Azt szoktam mondani, hogy az ő dalaik olyanok, hogy aki semmit soha nem tudott a 20. századnak erről a második feléről, hogy milyen is volt itt Magyarországon, mert még nem élt, vagy nem járt itt, és meghallgatja ezeket a dolgokat, és érti a szövegét, akkor az egész, a levegő páratartalmát, az életérzést, minden benne van, ami akkor volt, és amiben akkor éltünk. Somlai Margitot láttam én piacon guberálva. Ősz kicsikontja úgy feszült, mint rég az iskolába. Láttam, hogy Somlai Margitot lilaeres kezével szemétben turkálni, és bújtam ott. Ne legyen övé a szégyen. Bújtam a földbe, bódé mögé, be, vén Margit néni, ne láss meg soha. Somlai Margit! Mit guberálsz itt? Tán azt a szót, hogy iskola. Oxfordi diplomás somlai latin-angol tanárnő 5 nyelven tudta mondani azt a szót, hogy teremtő. S 85 éves kézzel ott ügyesen túrt szemétben, teremtő éppen nem figyelt, ő helyette is néztem. Bújtam a földbe, bódé mögé, be, Somlai Margit, nem én teremtem, nincs hozzá kedvem ezt a világot, nem én. Somlai Margit láttam én, talált egy fél pár kesztyűt, és vele örültem lesben ott, hogy a teremtő enyhült. Bújtomban szurkoltam, Istenem, Istenem és teremtőm, a kesztyű párját lejje meg, segíts a vén tanárnőn. Ultima hora non datur secunda, a kesztyű párját lejje meg, add a kezébe, teremtőm, végre, végig még más találja meg. Mivel hogy volt ott rengeteg szemétben túró pára, és minden bódé mögébe bújt mindnek egy tanítványa. Piacon járva láttam ezt, láttam és jól megnéztem, úgy mondtam el most úgy, ahogy volt is ez, voltaképpen. Ultima hora non datur secunda, jól mondja nékünk a latin. Bódéhoz állunk, vagy guberálunk, éltünk szemét dombjain. Somlai Margit rég guberálsz itt kesztyűnek párja után. Én meg csak várok, hogy megtalálod. Hát ez az én iskolám. Régóta ez az iskolám. Köszönöm szépen, és most hagyom tovább szárnyalni a zenét. Köszönöm.
2: Éles váltással átmegyünk Princehez, akiről szintén nem gondoltam, hogy fog tőle számot énekelni, már csak azért is, mert hát nem is tudom, Szóval egy elég érdekes színpadi jelensége volt minden. Nekem szóval egyáltalán nem hallgattam Prince-t. De aztán a Purple Rain-t mégiscsak elém hozta az élet, és ezt szeretném most nektek el énekelni. És pedig azzal a megjegyzéssel, hogy volt egy nagyon közeli barátom, akivel valahogy elvesztettük egymást. Neki szóljon ez a dal.

Köszönjük szépen. Azért meglepő, hogy éneket játszom, nem? Na, és hát most egy nagyon kedves barátom. Fradi Endre költő művész úrnak a dalait fogom eljátszani, vagy párat belőle, aki rettenetes, igazán van, rettenetes versikéket ír, rettenetes humorral, de van egy-kettő gyöngyszem közte, amik nekem szívem csücskei, többek között a füllentésnek indult. És itt hallottam ezt a szót először, hogy rianás, és meg kell, hogy mondjam, hogy Ausztriában hallottam először rianni a jeget. Nagyon-nagyon érdekes. Szóval füllentésnek indult.

0: Grazie a Steve anche a Sergio. Ezen a ponton hadd mutassam már be ezeket a csodálatos zenészeket. Alapvetően Kövi Artúr Bálinttal szeretnénk kezdeni a csellónál. Nagyon hálás vagyok, mert nem mindig jön össze zenész és zenész között az összhang, vagy az, hogy szeretik egymást. Persze ez is egy munka, mindent meg lehet csinálni, és nagyon hálás vagyok, hogy a Bálinttal, ahogy így összetalálkoztunk egy 4-es-6-oson, azt hiszem pont a Pál utcai fiúk után, és megbeszéltük, hogy zenéjünk már együtt. És valahogy így összejött, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, és a másik oldalon pedig Delida Mangos. Akit kicsit félelmekkel hívtam meg, mert azt gondolom, hogy jaj, hát ez a menő Delida Mangos, ki mindig olyan jó poénokat mond, és én biztos, és páros szatyorban vagyok, ő meg mindig itt szórakozik, és hát nem is tudom, hogy el fog-e jönni. De eljött, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Azért gondoltam, hogy nagyon sok munkája van, mert hát egyrészt nagyon profi, másrészt vokálozik is, varázsol minden. De eljött, és összeraktuk ezeket a zenéket.
1: És ugye, hogy nem is olyan rossz.
0: Igen, de azt akarom mondani, hogy olyan jó, hogy hozzárakták a részüket a dalokhoz. Úgyhogy most szóljon a Difficult Kind, amit szintén nagyon szeretek. Régen a Jamie Winchester-el énekeltem. Jöttem most a Delida, mi van itt. Úgyhogy a Difficult Kind jön. Sheryl Crow-tól.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Előbb-utóbb mindenki szembe kell, hogy nézzen valamiféle veszteséggel, és az élet egyáltalán nem igazságos, hogy kimegy el, és szerintem ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni. Ezt a dalt a Kamillának, az Ádámnak és a Gergőnek szeretném küldeni, akik múlt héten vesztették el anyukájukat. Azzal az üzenettel, hogy nem tudom, miért történnek így a dolgok, viszont azt gondolom, hogy nem is feltétlenül hosszan kell élni, viszont tartalommal, és úgy, hogy az ember szembe tudjon nézni a tükörrel. És nagyon-nagyon remélem, hogy a végtelenben találkozunk mindenkivel.

Pode sentar um pouquinho. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Utolsó számunkat Hetesi Péter Pál írta a szövegét, ünnep van végre. Ehhez pedig azt szeretném elmondani, hogy nagyon remélem egyrészt, hogy ennek a zenének van még jelenléte Magyarországon. De úgy vettem észre, hogy van, és én azt is gondolom, hogy nem lehet mindig rohanni, nem lehet mindig dübörögve belerongyolni az életbe. Néha meg kell állni, és ahhoz, hogy az embernek a tartalma megjelenjen ide benne, ahhoz azon dolgozni kell, és ahhoz, hogy az ember jól tekintsen a saját életére, ahhoz is egyszerűen muníciót kell gyűjteni. És nekem ez a misszióm, tehát én ebbe vagyok jó. Ez az ünnep van végre, ez azért tetszik nekem, nem karácsonyi dal, de karácsonynak is beillett volna, hogy azt hiszem, valahogy meg kell keresnünk ebben a rohanó életben egy helyet, egy sarkot, egy kertet, egy tényleg egy fotelt, egy kád vizet, amiben az ember egyszerűen megérkezik, és azt mondja, hogy na most, ünnep van.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Közreműködik Benedek Áron, Zana Zoltán, Olá Péter és Pecek Lakatos András, valamint Erdei Péter, Zana Zoltán, Papes Péter, Kaszás Péter és Mogyoró Kornél.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertjét hallották. Közreműködött Benedek Áron, Zana Zoltán, Olá Péter és Pecek Lakatos András, valamint Erdei Péter, Zana Zoltán, Papes Péter, Kaszás Péter és Mogyoró Kornél. A felvételek a szombathelyi Bartók teremben és a Márvány teremben készültek 2013. június 28-án és 2000. november 3-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Közreműködik Párnicki András, Bede Péter, Ajtai Péter és Szabó Sipos Ágoston, valamint Olá Zoltán, Patai György, Balázs József, Szabó Dániel, Olá Cumo Árpád, Botos Róbert, Káspár Károly, Hárs Viktor és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szabolcs Ivosságoston, Berde Péter, Ajtai Péter, ez a Párnickit váltat, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megosztották a rinkeztetését. Összintén, köszönjük.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Párnyiszky Quartet koncertjét, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntőjét hallották. Közreműködött Párnyiszky András, Bede Péter, Ajtai Péter és Szabó Sipos Ágoston, valamint Olá Zoltán, Pataj György, Balázs József, Szabó Dániel, Olá Cumó Árpád, Botos József, Gáspár Károly, Hárs Viktor és Balázs Elemér. A felvételek az Opus Jazz Clubban, illetve a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2024. április 12-én és 1998. június 5-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.